0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel kettő után járunk, a legnagyobb kedvenceket pedig ebben az órában is hozom. Most például a Rádió 1 DJ-je, aki nem csak Magyarországon megy óriásít, hanem ahova utazik, zenélt az évelején a Maldív-szigeteken, most pedig Majorkán volt, Regál Lili, aki az igazi mai slágerek közül a legújabbat hozza, ez a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től, amit indítok.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egy csak igazi mai slágerben, és a Joel Corey-nak kellene másik művésznév, nem kell neki, de ha kellene, akkor a DJ Beachbody, azt szerintem nyugodtan illene rá, mindig ki van pattintva, és mindig óriási hangulatot csinál. Ez a legújabb igazi mai slágertől a Galantis-szal, Joel Corey és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: 3 óra előtt, én pedig a következő órára is összekészítettem a legjobbakat. Hozom például Cookie-től a legújabbat. Ennek alig egy héttel ezelőtt volt a rádiós dalpremiére, valahogy itt a Rádió 1-en. Na, mutatom ezt a dalt is, de készülök Bibi Rexától és Raytól is újdonsággal, a kezdésben pedig Ed Sheeran. Az igazi mai sláger az Azizám, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek.

0: információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
2: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira, gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására, ugye ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta csak alkohol, bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kaló a bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben azaz, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
0: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai.

0: egy Kuki pedig folyamatosan hozza ki a saját dalokat, és folyamatosan jókat csinál. Ennek a dalnak a premierjénél pont én voltam vele a stúdióban, és elképesztő, hogy mennyi üzenetet kapott, és mennyire dicsérték az első pillanattól. Tényleg rendben van. Kuki, Garnerrel közösen az igazi mai sláger a Fire, amit már is indítok a Rádió 1-en.
1: Kuki vagyok.
2: Én pedig Garner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél négy előtt járunk, Justin Bieber után pedig jön Bibi Rex egy újdonsággal, imádjuk. Vagyis hát mondjuk úgy, hogy újra gondolt dala, mert hogy egy fétlesz dal az alapja, Bibi Rex-től a New Religionnek, amit indítok itt a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, pedig már is Ray, egy szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző, aki 2024-ben történelmi rekordot ért el a Brit Awards-on, egy este 6 kategóriában is díjat szerzett. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai slágerek között Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel a tegnapi hajózás után, az igazi mai slágerek között pedig elsőként ezt a nagy kedvencet hozom Ray Daltontól. Nagyon jó adal. A Blood Running pár perc is indítja a következő zenei órát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Meg a kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek, több száz létező termék, sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései

0: valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió! Magyarország!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig most már 2 órás. Ezen a héten kezdtük, a jövő héten pedig természetesen folytatjuk. Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en. És természetesen a Live Mixben rendszeresen zenél DJ Metzger Viki is. Ő most Nagy Bogi és Des igazi mai slágerét gondolta újra, speciál mixben a Jó leszek újra itt a Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, ha van bármi info, az jöhet 06 20 311 111. Fél ötkor én viszont egy újabb nagy kedvencet hozok, Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágernek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legmenőbb fesztiválokra, mi visszük el a hallgatókat, és a legmenőbb fesztiválokon ott is leszünk. Például jövő héten jön a Rádió egy Stage a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig az összes Rádió egy DJ-vel. Részletek a radio1.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ismét elindul a Magyarok Kenyere program. Újra összegyűlnek a soproni dizájnerek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is elindul a Magyarok Kenyere program. Tavaly a gazdák országszerte több mint 1100 tonna gabonát ajánlottak fel a nemes kezdeményezésre, ezzel több mint 100 000 gyermeken segítettek. A programot a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. A 2011-ben indult kezdeményezés óta százszorosára nőtt az adományozott búza mennyisége. Győrmoson, Sopron vármegyében 7 helyen várják a felajánlásokat. A Sopronfest idején ismét összegyűlnek a soproni dizájnerek, ezúttal egy különleges nyári helyszínen, a Papréti Ortodox Zsinagógában. A Made in Sopron kiállításon ők mutatják meg egyedi alkotásaikat és tárgyaikat. Mivel az idei Sopronfest központi témája a barátság, ezért minden soproni alkotó mellé meghívtak egy vendéget is, akinek a bútorait, tárgyait, ékszereit, ruháit is megtekintetik az érdeklődők. A tárlat július 5-éig látható. Személyes és megható történeteket olvashatnak a Lenkville legújabb kerítés kiállításán. A Soproni Múzeum kezdeményezésére többen is küldtek be saját történeteket a Lenkville és én pályázatára, amelyből egy mini tárlat nyílt, mondta a rádiónknak Éhes Éva, az intézmény igazgató helyettese.
3: Múzeum ezzel is érzékeltetni szeretné, hogy a történelem nem csak az épületekről, műtárgyakról, kiállításokról szól, hanem az ott élő emberek élmény érzéseiről, múltjáról is, hiszen hogyha megnézzük ezt a kiállítást, a történeteket, annyira változatos vannak itt családi történetek, szerelmi, baráti történetek. Úgyhogy ezzel a célunk az volt, hogy az itt elsétáló emberek egy pillanatra megálljanak, és kiszakítsuk a mindennapi

0: rutinból.
1: A kiállítás a Sopron Fest végéig, július 5-ig látható a Lenk Villa kerítésén.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
4: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra. Ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
6: Rádió
5: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszuk a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyári szezon, pedig elindult a plázson is. Ezen a hétvégén is több rádió egy DJ pörgeti majd a plázson az igazi mai slágereket. Metzger Viki mellett Gyauri Kollár és Christopher is ott lesz. Minden info a rádió 1.hu. Ő pedig Mercze Szári már is jüggel el a Sonic dalban. Az It Feels So Good, amit indítok a rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nyári hőség. Ma, holnap után egy bám. Folyamatosan most nyári hőség. 36-37 fok. Legyünk óvatosak. Oké? Okay? Major Lazer Light Up, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Belga kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mai éjféltől pedig harmadfokú hőségriasztáson érvényben egészen keddig, tudja, hogy ez marad is. Nagyon-nagyon hőség, lehetőleg napközben a legmelegebb órákban ne is menjünk ki, ha viszont kimegyünk, akkor naptej valami nagy faktorú mindenképpen kell. Oké? Sam Feld jön, az igazi mai sláger Rosalindnel, a Heart Like Mine, szerintem zseniális, már indítom is a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren. Már több mint 1000 színházbérlet talált gazdára. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren, az ingyenes programon Demjén Ferencet koncertet. Füzi Gabi bácsi bárzongorista este készül, a lemez lejátszók mögött pedig Bétót László áll majd, mondta el rádiónknak Vánca Panna, a Sopron Fest vezetője.
2: Nyitónapunk az ugye június 27-e, a Sopron Fest ünnepélyes megnyitója, amikor is megnyitjuk a legtöbb kiállítást, például Sövegjártó Áron rögtön egy önálló estel fogja majd a közönséget várni a Kultúrpresszó előtt épített kis színpadunkon, majd egy Demjén Ferenc szülinapi koncertet tartunk a főtéren, amelyre mindenkit szeretettel várunk, hiszen ingyenesen lesz megtekinthető, és utána Füzi Gabi bácsi, zongoraművész vár újra vissza minket majd a Kultúrpresszó terasz színpadhoz, és ezt követően még a Bugócsigában is afterpartizhatunk, hogyha még marad energiánk.
1: Már több mint 1000 bérlet talált gazdára a Soproni Petőfi Színházban a Legek évadára, írja a Kisalföld. A színház új évadában olyan nagyszabású és közönségkedvenc előadásokkal várja a nézőit, mint a Hegedűs a háztetőn, a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitéz lélek és a Marica grófnő. A repertoárt kamaraszínházi produkciók, ifjúsági előadások és további különleges programok is gazdagítják. Felhívták a figyelmet arra, hogy a bérlet megújítás határideje június 30, új bérletek pedig szeptember 15-ig vásárolhatók. A Soproni Város Üzemeltetési Kft. Munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy városszerte mind a 42 játszótér tiszta és biztonságos környezetet biztosítson a családok számára. Közel 600 játékeszköz állapotát követik figyelemmel a mindennapi üzemeltetési feladatok mellett, az esztétikai problémák kezelésére is folyamatosan törekszenek. Az idei évben több játszótéri eszköz cseréjére is javaslatot tettek az önkormányzat felé, így számos helyszínen lesznek majd új játékok.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt, jó hétvégét, jó hőséget mindenkinek. Meg persze egy csomó igazi mai slágert. Hát a hőség az eleve adott, az igazi mai slágereket pedig én hozom egész reggel. Most itt Minellitől a Rampampam, a mikrofonnál Király Tamás. Baby.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Bibi Rexával folytatom a dance dalok egyik legkeresettebb ének hangjával, legalábbis most már. Nem volt ez mindig így, nagyon sokáig ő, ugye nagy idézője jön, csak dalszerző volt, viszont másoknak ír dalokat, és sokáig próbált kilépni a színpadra, de a kiadó mindig hátatott, hogy no, nagyon jól írod a dalokat, maradjunk ebbe. Na de aztán egyszer csak mégis megmutathatta magát, azóta viszont szerencsére nincs megállás. Elképesztő hang és egy elképesztő tehetség, meg egy óriási kedvenc. A Faithless dalból most Bibi Rexa a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, hamarosan pedig újra egy óriásit bulizhatunk közösen, mert hogy a rádió egy is ott lesz a Dunapart Festen, saját színpaddal és az összes rádió egy DJ-vel jövő héten. Az igazi mai slágerek között pedig Accent a hírek után, ami érkezik. Nagy kedvenc, Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, mindjárt indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is él a tűzgyújtási tilalom. Már harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már harmadfokú hőségriasztás van érvényben Győr-Moson-Sopron vármegyében. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson-Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt az elektromos grill használata, mondta rádiónknak Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
2: Tilos tüzet rakni erdő területeken és attól számított 200 méteres körzetben, illetve a kijelölt tűzrakóhelyeken is tiltja ez a rendelet a tűzgyújtást. Ilyen időszakban, ha lehetséges, és akkor kerüljünk el mindenfajta tűzgyújtást, mert ilyenkor most már a növényzet elszárad, könnyen meggyullad a vegetáció. A grillezést, a partikat, a belterületeken nem tiltja ez a rendelet. Én arra kérek mindenkit, hogy ezteket a tevékenységeket körültekintően végezze, mert egy kipattanó szikra is sokszor tüzet okozhat.
1: Vasárnap rendezik meg a 32. nemzetközi fúvószenekari találkozót Sopronban. Délelőtt a hangulatos főtér, valamint a várkerület, délután pedig az árnyékos Erzsébet kert ad otthont a kellemes zenehallgatásnak, mondta a rádiónknak Friedrich Gergely, a Soproni Juventus koncert fúvószenekar karnagya.
3: 10 órakor a főtéren fogadjuk a vendégzenekarokat, ők a várkeleten végigvonulnak, és egyenként a város torony alatti kapun vonulnak be a főtérre, felállunk velük szemben, és akkor ennek van egy hagyománya, hogy hogyan köszöntjük a zenekarokat. Ebéd után az Erzsébet kertben, miután ott van egy egyszerű zenepavilon, a résztvevő zenekarok térzenét fognak adni a zenepavilonban, körülbelül 3-4 óra hosszban. Különböző szórakoztató zenei koncertdarabok fognak ott felcsendülni, ott már ülőhelyzetben. Mi mindenkit szeretettel várunk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés.com.hu.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Argentinában pedig már szobrot is állítottak Messinek, nem is akár mekkorát, 26 méter magas, 70 tonnás, a Mester 3-osa után avatták ezt fel, nem az első szobor ez sem Argentinában, sem máshol, korábban például Indiában is állt egy 21 méteres szobor, amit pont nemrég bontottak el, mert nem volt elég stabil, de a világ sok pontján lehet Messi szobrot találni, most már egy óriásit Argentinában is. A Coldplay jön, az igazi mai sláger a Sky Full of Stars, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pont egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, aki pedig a tegnapi hajózásukról nézne kontentet, az keresse bátran a rádió egy social felületein. Ez pedig a folytatása hírek után. Egyszerűen és a kamera, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis

0: Félmillió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek soplonplaza.hu.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Carnet for Top Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
3: Birodom by Bárka. Nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek. Sopron Deák tér 21.
4: Indul a Sopron Fest a Thai Express Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopron Fest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopron Festet! Thai Express Tokyo Sushi Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
5: Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
6: www.napelemsopron.hu.
7: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától.
8: Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető.
7: Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel.
8: Lignova.hu.
9: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készül. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: Reklámot hallottak.
10: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Ismét elindul a Magyarok Kenyere program. Újra összegyűlnek a soproni dizájnerek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is elindul a Magyarok Kenyere program. Tavaly a gazdák országszerte több mint 1100 tonna gabonát ajánlottak fel a nemes kezdeményezésre, ezzel több mint 100 000 gyermeken segítettek. A programot a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. A 2011-ben indult kezdeményezés óta 100-szorosára nőtt az adományozott búza mennyisége. Győrmoson, Sopron vármegyében 7 helyen várják a felajánlásokat. A Sopron Fest idején ismét összegyűlnek a soproni dizájnerek, ezúttal egy különleges nyári helyszínen, a Paptréti Ortodox Zsinagógában. A Made in Sopron kiállításon ők mutatják meg egyedi alkotásaikat és tárgyaikat. Mivel az idei Sopron Fest központi témája a barátság, ezért minden soproni alkotó mellé meghívtak egy vendéget is, akinek a bútorait, tárgyait, ékszereit, ruháit is megtekintetik az érdeklődők. A tárlat július 5-éig látható. Személyes és megható történeteket olvashatnak a Lenkvéle legújabb kerítés kiállításán. A Soproni Múzeum kezdeményezésére többen is küldtek be saját történeteket a Lenkvéle és én pályázatára, amelyből egy mini tárlat nyílt, mondta a rádiónknak Ilyes Éva, az intézmény igazgató helyettese.
12: Múzeum ezzel is érzékeltetni szeretné, hogy a történelem nem csak az épületekről, műtárgyakról, kiállításokról szól, hanem az ott élő emberek élmény érzéseiről, múltjáról is, hiszen hogyha megnézzük ezt a kiállítást, a történeteket, annyira változatos, vannak itt családi történetek, szerelmi, baráti történetek. Úgyhogy ezzel a célunk az volt, hogy az itt elsétáló emberek egy pillanatra megálljanak, és kiszakítsuk a mindennapi rutinból.
11: A kiállítás a Sopron Fest végéig, július 5-éig látható a Lenkvilla kerítésén.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
11: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a sztrók,

0: esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 7 óra után egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Hőség van, igazi mai slágerek vannak, szóval vágjunk is bele az újabb órába, amit most Dua Lipa folytat, aki a friss infók szerint, legalábbis most olvastam erről egy hosszabb cikket, a férjével pont az olvasás volt az egyik, ami összehozta őket. Mind a ketten nagyon imádják, hogy a Dua Lipának van könyvklubja is, és most már örömmel tagja a férje is. Dua Lipa jön, ez a Don't Start Now, itt a Rádió 1-en.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki frissen bekerült a 30 legnagyobb mai is élő amerikai dalszerző klubba? Taylor Swift. Nemrég beválasztották. Nagyon menő. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, az Opel Light a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
3: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
4: Harkai Fröccs Terasz, a tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs Terasz, ahol minden alkalom ünnep.
5: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
6: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
7: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
8: Madeinwood.shop.
9: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Cispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest.
10: Július 2-3-4.
11: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
12: Június 27-én és 28-án Ágfalva megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házisörök, koncertek, ugrálóvár, lovaskaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónaj Mirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartalak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek!
13: Smoketek!
12: Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren. Már több mint 1000 színházbérlet talált gazdára. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren, az ingyenes programon Demjén Ferenc ad koncertet. Füzi Gabi bácsi bárzongorista este készül, a lemez lejátszók mögött pedig Bétót László áll majd, mondta el rádiónknak Vánca Panna, a Sopron Fest vezetője.
15: Nyitónapunk az ugye június 27-e, a Sopron Fest ünnepélyes megnyitója, amikor is megnyitjuk a legtöbb kiállítást, például Sövegjártó Áron rögtön egy önálló estel fogja majd a közönséget várni a Kultúrpresszó előtt épített kis színpadunkon, majd egy Demjén Ferenc szülinapi koncertet tartunk a főtéren, amelyre mindenkit szeretettel várunk, hiszen ingyenesen lesz megtekinthető, és utána Füzi Gabi bácsi, zongoraművész vár újra vissza minket majd a Kultúrpresszó terasz színpadhoz, és ezt követően még a Bugócsigában is afterpartizhatunk, hogyha még marad energiánk.
14: Már több mint 1000 bérlet talált gazdára a Soproni Petőfi Színházban a Legek évadára, írja a Kisalföld. A színház új évadában olyan nagyszabású és közönségkedvenc előadásokkal várja a nézőit, mint a Hegedűs a háztetőn, a Pillantás a hídról, a Bolha Fülbe, a Vitéz Lélek és a Marica Grófnő. A repertoárt kamaraszínházi produkciók, ifjúsági előadások és további különleges programok is gazdagítják. Felhívták a figyelmet arra, hogy a bérlet megújítás határideje június 30, új bérletek pedig szeptember 15-ig vásárolhatók. A Soproni Város Üzemeltetési Kft. Munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy városszerte mind a 42 játszótér tiszta és biztonságos környezetet biztosítson a családok számára. Közel 600 játékeszköz állapotát követik figyelemmel a mindennapi üzemeltetési feladatok mellett, az esztétikai problémák kezelésére is folyamatosan törekszenek. Az idei évben több játszótéri eszköz cseréjére is javaslatot tettek az önkormányzat felé, így számos helyszínen lesznek majd új játékok.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
14: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytató!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra parti a Rádió 1-jel a Dunapart Festen. Egy saját színpadunk is lesz, a Rádió Stage-en pedig ott zenélnek az ország legjobb DJ, vagyis a Rádió 1 DJ-k. Mindenki ott lesz, minden info erről a radio1.hu-n. Most pedig egy kis extra hangulat, Hypatonnal, Norma G. Martinnal közösen az igazi mai sláger, az Out of My Head, picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai naptól harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ha tehetjük, akkor 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a napon, mert rengeteg folyadék, napvédők, sapkák, minden, ami kell, és tényleg figyeljünk egymásra is. Oké? Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet, sőt, szerintem az egyik legnagyobb nyári kedvencet. Idén Alex Kenji és a Bumble jön, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: az év bulija a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
7: Egy iPhone 17 Pro.
6: Egyél, kaparj, válts be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
8: 30 éves a soproni bokpálya. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni bokpálya. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
9: A Cherry Sopron ajánlata All In. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
10: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40.
11: Költözne? Hova? Lignova!
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu

0: Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, ami teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
1: Ha a probléma a dugulás, a kékfehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0670 50 48 755. További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
2: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
3: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Továbbra is él a tűzgyújtási tilalom, már harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már harmadfokú hőségriasztás van érvényben Győr-Moson Sopron vármegyében. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt az elektromos grill használata, mondta rádiónknak Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
6: Tilos tüzet rakni erdő területeken és attól számított 200 méteres körzetben, illetve a kijelölt tűzrakóhelyeken is tiltja ez a rendelet a tűzgyújtást. Ilyen időszakban, ha lehetséges, és akkor kerüljünk el mindenfajta tűzgyújtást, mert ilyenkor most már a növényzet elszárad, könnyen meggyullad a vegetáció. A grillezést, a partikat a belterületeken nem tiltja ez a rendelet. Én arra kérek mindenkit, hogy ezteket a tevékenységeket körültekintően végezze, mert egy kipattanó szikra is sokszor tüzet okozhat.
5: Vasárnap rendezik meg a 32. nemzetközi fúvószenekari találkozót Sopronban. Délelőtt a hangulatos főtér, valamint a várkerület, délután pedig az Árnyékos Erzsébet kert ad otthont a kellemes zenehallgatásnak, mondta a rádiónknak Friedrich Gergely, a Soproni Juventus Koncert fúvószenekar karnagya.
7: 10 órakor a főtéren fogadjuk a vendégzenekarokat, ők a várkeleten végigvonulnak, és egyenként a város torony alatti kapun vonulnak be a főtérre, felállunk velük szembe, és akkor ennek van egy hagyománya, hogy hogyan köszöntjük a zenekarokat. Ebéd után az Erzsébet kertben, miután ott van egy egyszerű zenepavilon, a résztvevő zenekarok térzenét fognak adni a zenepavilonban, körülbelül 3-4 óra hosszban, különböző szórakoztató zenei koncertdarabok fognak ott felcsendülni, ott már ülőhelyzetben. Mi mindenkit szeretettel várunk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
5: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
9: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most ilyen furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
10: Nem.
9: Nem kaptátok még a bizonyítványt?
10: Igen, de nem.

0: Jövő héten lesz a bizonyítványos szerzés, de figyelj! Ugye, hogy például az utolsó tanítási
1: nap. Ezt akarom elmondani.
0: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
2: Így van.
0: Már nem kell, ugye, hazamenni nehéz szívvel.
2: Ezért mondtam, hogy megkaptuk, de nem kaptuk.
0: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap
1: után. Ezt miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondja, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
2: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában van.
1: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra.
2: Ennyi.
0: De az évzáróra mézben nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekkeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána vissza kellett. Akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
2: Oda tudták volna, de nem akarták.
0: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
1: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
2: És most nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
1: Mit fogsz otthon mondani?
2: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
0: anyád már túl van a gyász öt fázisán.
1: Igen, már minden meglátod.
2: A krétába, és már úgy fog várni.
0: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem van, hogy az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mutatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodat ketté töröm,
2: ha nem lesz meg a ötöd.
0: Szégyentől kisul a szemünk. És a többi, és a többi, és emlékszel, egy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelt a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
1: Még aki nem megy haza, mert szégyelje a bizonyítványát.
2: Ott van baj.
1: Ott azért van, de a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is.
0: Hát általánosságban.
1: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egész egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyetlen hármas.
0: Édesanyám, csak tekeredik ez a kettes.
1: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
2: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
1: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
2: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk kettesek.
1: De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez mennyire nyomorúságos.
0: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
1: Igen.
0: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? És hogy, mert ez különben ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
1: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja, persze megalázza a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról, nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
0: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
1: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
0: Ez egy harmónia.
1: Igen, de a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a forrán teljesen egyértelmű. Kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
0: Jó, akkor mire lehet
1: mennyire nagyon jó szülő vagy, tese?
0: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
1: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod.
2: Semmi másról
1: nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
0: És mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de
1: ez a gyerek. Olyan okos aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
0: Nem tudom, hogy engem zavar, de igazából csak meglátok
1: a gyerek. Te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
0: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felséges. Tehát annyi mindent kiraktam, adtam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogi folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
1: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
0: Igen, azt hittem, hogy ez belőlem jön, de azt nem tudom, hogy nem én vagyok.
1: Elmondom neked, hogy...
0: Hallod, mint a nagy szívem, mert bekúszott az orrom alá.
1: Nem.
0: És hallottam, hogy az orrukodon távozik. Úristen, te vagy a
2: szekundőjászos.
0: És végig néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
1: Elmondom, mit csinált az előbb az Eszter. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, és azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
0: ugye itt ülök, csak annyit hallottak, hogy amikor egy bika belefújja, és jött vele egyed illatóval.
1: Van egy rágó!
0: Hallod? Ugye ezt a kígyót, ezt a kígyót.
1: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy
2: kicsit. Akkor nem szólok.
1: Hát mondom, vicces. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát menjél, aztán kérjél rágót.
0: Ez
1: egy
0: nagyon kedves, ilyen grillkolbászos mustárszak. Ez,
1: az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót, levegőtlen aulában naftalin szagú dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le, nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd, de azért már egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehet. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg
2: persze,
1: ez még mindig van?
2: Ez még divat, abszolút.
1: De kit érdekel, amit mondanak? Senkit.
2: Senkit. A világon valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
1: de ő ilyen szereplés ilyen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén, nyáron?
2: Ott is szerepel.
1: Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli nagyon rossz évzáróval.
0: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvását, és most én fogok beszélni.
1: Most mindent visszaadok.
0: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
1: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
0: Szeretném elmondani, hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mert mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is. Tehát szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszámba beleszámít majd a gimnáziumi jegyek.
1: Az oké a végén,
0: az,
1: igen.
0: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
1: Igen. A hétvégén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jóisten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
2: És akkor
1: egy
2: egyházi a polgármester. Az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mint ha, is osztályfőnökök.
1: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
0: miért
1: a tanének?
0: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közelebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
2: Pihenjetek,
0: örülünk, hogy itt vagytok.
2: Így van, szeptemberben majd belehúzunk megint.
0: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
1: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágódtatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban
0: eltölt? Fullos ájulós voltam.
1: Ájulós voltál, tényleg?
0: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernáthegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
2: Csattanás.
0: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát. Mi mai napig ott van az arcom előtt.
1: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
2: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
1: Mindenki végzi. Nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összeányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez, hogy minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és egyszer csak elvágódsz.
0: Most igen, akkor hallgattuk egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, mondjuk hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
1: Igen, kislány Pistike.
0: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdezte, hogy hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lehet pattása, amíg meg nem érdemli.
1: Kemény iskolában jár. Pistike egyedül van a szomállóba hátul.
0: Amíg nem érdemli meg, addig nem lehet pattása. Ezt lehet ott képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét amúgy, meg az egészet nagyon vicces szerintem. Pattás az olyan jutalmazásnak a ne tovább.
1: Hányszor ültem egyedül, te jóisten. Kiütették a gyerekeket a napra, jóisten is beszédet mondott, volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettest, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson beszédet. Ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is
2: értem. Volt olyan évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
1: Ne csináld!
2: Kettő fél, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtte.
1: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart kettő és fél?
2: Nem, hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket. Egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én milyen szavaló verseny. Ötödik helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistik kijött.
1: Az egy két és fél óra, az combi. Azt szerintem azért, hogy korrakják az évzárót.
2: Napon.
1: Napon tornasor báldogával.
0: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik. Igen. Tehát ezt nem is értem.
1: Én annyira ájulós voltam, azt hittem kétsoros a himnusz éve. Ő ott kicsekolt mindig kész. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzáró. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom, festve pucéra, bohócnak öltözött.
0: Nagyon szeretem.
1: Én azt adom.
0: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, ki lehet látni.
2: Belőle lesz valami.
0: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
1: Igen. Nyallernak hívtak általánosban, és mivel most közgazdász diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS alapján. Jézus Mária.
0: Az az érdekes.
1: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
0: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, hogy bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
2: Mert hogy már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
0: Igen, igen.
1: Hát aki elsősorban ül kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az sokat nem változott a dolog.
0: Szerintem nem. Tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem, ez egy kicsit gyerekesnek. Hogy...
1: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádió műsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, majd én voltam az a nyaller, akit emlegettek, de ennyi és ennyi diplomám lett, az van egy kis hiány ott még mindig.
0: Igen, meg az, hogy tudod-e szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem, aki tudja magát szeretni, így cakkon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes, érted?
1: Igen, tehát, abszolút, azért, persze.
0: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
1: Csak ez minket egyetet, nem annyira érdekel.
2: Ne kiabált szét a világban.
1: Száz halombatta, figyeld, egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is, ilyen kis vásár.
2: Ennyi, de hát ez a normális.
1: Tök jó, igen.
2: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki, Szabi, kész.
1: Igen, dresszkód, amiben jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na, azért ilyenek is vannak. Normális.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
3: 800 darabos készletből válogathat.
2: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
4: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
5: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába!
6: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő.
7: Vagy inkább kettő.
6: Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
8: Szavaztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
9: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
10: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron. Modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
11: www.newmed.hu.
10: Foglaljon időpontot még ma.
12: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
13: Akvasopron.com.
14: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Ismét elindul a Magyarok Kenyere program. Újra összegyűlnek a soproni dizájnerek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is elindul a Magyarok Kenyere program. Tavaly a gazdák országszerte több mint 1100 tonna gabonát ajánlottak fel a nemes kezdeményezésre, ezzel több mint 100 000 gyermeken segítettek. A programot a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. A 2011-ben indult kezdeményezés óta 100-szorosára nőtt az adományozott búza mennyisége. Győrmoson Sopron vármegyében 7 helyen várják a felajánlásokat. A Sopron Fest idején ismét összegyűlnek a soproni dizájnerek, ezúttal egy különleges nyári helyszínen, a Paptréti Ortodox Zsinagógában. A Made in Sopron kiállításon ők mutatják meg egyedi alkotásaikat és tárgyaikat. Mivel az idei Sopron Fest központi témája a barátság, ezért minden soproni alkotó mellé meghívtak egy vendéget is, akinek a bútorait, tárgyait, ékszereit, ruháit is megtekintetik az érdeklődők. A tárlat július 5-ig látható. Személyes és megható történeteket olvashatnak a Lenkville legújabb kerítés kiállításán. A Soproni Múzeum kezdeményezésére többen is küldtek be saját történeteket a Lenkville és én pályázatára, amelyből egy mini tárlat nyílt, mondta a rádiónknak Éhes Éva, az intézmény igazgató helyettese.
7: Múzeum ezzel is érzékeltetni szeretné, hogy a történelem nem csak az épületekről, műtárgyakról, kiállításokról szól, hanem az ott élő emberek élményeiről, érzéseiről, múltjáról is, hiszen hogyha megnézzük ezt a kiállítást, a történeteket, annyira változatos, vannak itt családi történetek, szerelmi, baráti történetek. Úgyhogy ezzel a célunk az volt, hogy az itt elsétáló emberek egy pillanatra megálljanak, és kiszakítsuk a mindennapi rutinból.
15: A kiállítás a Sopron Fest végéig, július 5-ig látható a Lenkville kerítésén.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
15: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
17: Kitört a nagy nyári szünet, mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen. Elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek. Vége az, hogy te nem vihetsz kézipontjászól a repülőre. Ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy el, és nem fizetnek. Végre ezeket a gonosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.1 cikket, de Laci mindjárt behozza. Mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, késed a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
18: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
17: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
18: Amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. Te apa, igen, figyelj, apa. Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
17: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és random kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzair túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis podgyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
18: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzairrel, pont akkor nem voltál.
17: Igen, hogy mi történt.
18: A kártérítés van mindenkinek.
17: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
18: Ezzel a fejjel.
17: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam magam után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorról, azt menjek előre. Előre mentem, de most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg egy 20 kiló Samsung nagy bőrön volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti? Mondja, 70 euró, hát mondom, mondjatok meg, de becsengettem.
18: Távolról úgy látszott, hogy befér.
17: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és itt sétálgat, és mindenki, tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
18: De messziről úgy nézett ki, mint a befér.
17: Messzi, azt hittem. És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság. De meg kell venni előre, gyerekek. Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70
18: ez
17: euró.
18: A megfigyelés ez olyannyira megy, hogy képzétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon, ízé,
17: igen, menjünk. Ott is hagyod őket
18: volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszhajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. És akkor Béka odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-je. Megfagyott a levegő.
17: Már tehát egyik utas már
18: bebosszott. Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, ugye az aposom az hátrébb állt.
17: Ja, kiszúrták. Aha.
18: 10 emberrel, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
17: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőrönnyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy félre fülöttél,
18: plusz
17: meg volt terítve a fasírozottasom, rámondom, hogy nem tudom elrejteni sajnos, gondoltam, fölcsempésztem a vizet, de nem sikerült.
18: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
17: Hát most tudja a fene, nem tudom, ezek a szabályokat nem tudom követni. Na, de mindjárt fölhívunk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
19: Nem fog megszólalni, ilyenben néztek.
18: Hol vagy? Jaj, nem, semmi.
17: Szép az új táska? Mi lesz? Cipő? Táska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba? Táska? Cipő? Mi intéződik éppen? Nem, nyaralás? Wellness hétvége? Mi foglalódik éppen? Csináld csak, nem zavar, csak kérdezem.
19: Döntre felős piszli vagy-e? Döntre felé.
17: Figyelj, csinálj már azt, hogy...
18: Egy szót nem szólok. Zsűr. Én veled vagyok, szíved.
19: Feri, ez a kérdésem.
18: Én rohatáruló.
17: Nem köpöd be azonnal, mit látsz a monitorján.
18: Törölközőket. De tudod, hogy sose
19: eszed a pitémből, aztán elárulsz.
18: Eszed a pitémből. Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsi.
17: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
19: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
17: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
19: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőrödödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
17: Azért... Jó, nem, semmi baj.
19: És minden, kikérdezheted, 20 kilós, nem kap semmit nem soha többé felé.
17: Ha ugyanott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
19: Mit történt? Már szeretem, nagyon jó illata van.
17: Na, itt van Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
20: Jó reggelt, sziasztok.
19: Hello. Péter, első körben hagyj kérdezem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek, mert az enyémek nem annyira.
20: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom idegen 8 óra 20-kor.
19: Ugye? Na tessék,
20: ez van. Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
17: Na de most akkor lesz valódi áttörés, itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniónból, aztán nem lesz semmi?
20: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik az a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipodgyászos árat és a kis kézipodgyászos árat is végig. Ez a terv.
17: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
20: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
17: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát, ez csak egy lehúzás, hogy ez drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
19: Persze, ezt már megbeszéltük azt a témát.
17: Igen, ez olyan, mint egy hamasztás szétszórnak.
20: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
19: Jobban viselkednek az emberek, ha szétültetik őket?
20: Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor az utasok húzakodnak egymást, hogy ideülnék, odaülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
19: Na, de ezen mondják... a ponton már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
18: Ott örülsz, ha van valami mellett. Na, de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
20: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett, és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
17: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot megveszel külön.
20: Aha. Igen.
19: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, hogy akkor többe az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudom, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőn.
18: Tehát, hogy, lazában veszem magyarul.
19: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő csúnyán néz át, ha magyarul veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarul. Viszont ha ő egy három sorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarul, akkor
18: még a parfümös doboz is kinyílik.
19: Lehet.
17: Igen.
20: És Tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a stewardess a kezedben, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad, ennyi
19: volt.
20: És
19: mit mondasz erre, nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptad egy ajándékcsomagot, vagy...
20: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattam.
17: Figyelj, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást. Ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
20: Kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, talán emlékeztek rá.
17: Fú, megbénult a légi közlekedés, igen.
20: Egy egész hétre leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik vett, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
17: Most értem, úgyhogy... hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni. Tehát, hogy miért nincs időbeli korlát, hát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
20: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt
17: kivizsgálják. A szabály szerint igen.
20: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt, az utasnak semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság, maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend egy légitársaság, nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasokra.
17: Fél az uniós szabályozás ettől, vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól, vagy nagyon sokat fizetnek, hogy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak.
20: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért a korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez a légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de az összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
17: Akkor még jó a helyzetünk, mondhatjuk, Európával vagy Ázsiával összehasonlítva. Fura.
20: Igen, hozzájuk képest nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
17: Mondjuk, te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért egy dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassa, meglátják a nevedet, előre utalnak.
20: Persze, meglátják a nevedet, és leszednek inkább a nyíltra.
17: Mondják, hogy köszönjük szépen.
20: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízletől, se a rendetől.
18: Persze, mert meglátják rá, és
3: gyerekek, gyerünk, itt van!
17: A gatyákat lepereli. Igen.
20: Ha gondoljátok, akkor átküldöm be legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
17: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. Juli ereje, vagy energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem?

0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
2: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
3: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu www.napelemsopron.hu.
4: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
5: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
1: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5990 forintért. Csak 5990 forintért.
6: Képzelj el, nyári este grill a kertben, és egy saját jacuzzi a teraszon. A Coral Sopronnál nem csak fürdőszobák, hanem kerti burkolatok és wellness megoldások közül is választhat. Ha épít, ha felújít, vagy ha feltöltődésben gondolkodik. Mindent egy helyről. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
7: Születésnap, csapatépítő, vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
3: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
1: Reklámot hallottak.
8: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren. Már több mint 1000 színházbérlet talált gazdára. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren, az ingyenes programon Demjén Ferencot koncertet. Füzi Gabi bácsi bárzongorista este készül, a lemez lejátszók mögött pedig Bétóth László áll majd, mondta el rádiónknak Vánca Panna, a Sopron Fest vezetője.
10: Nyitónapunk az ugye június 27-e, a Sopron Fest ünnepélyes megnyitója, amikor is megnyitjuk a legtöbb kiállítást, például Sövegjártó Áron rögtön egy önálló estel fogja majd a közönséget várni a Kultúrpresszó előtt épített kis színpadunkon, majd egy Demjén Ferenc szülinapi koncertet tartunk a főtéren, amelyre mindenkit szeretettel várunk, hiszen ingyenesen lesz megtekinthető, és utána Füzi Gabi bácsi, zongoraművész vár újra vissza minket majd a Kultúrpresszó terasz színpadhoz, és ezt követően még a Bugócsigában is afterpartizhatunk, hogyha még marad energiánk.
9: Már több mint 1000 bérlet talált gazdára a Soproni Petőfi Színházban a Legek évadára, írja a Kisalföld. A színház új évadában olyan nagyszabású és közönségkedvenc előadásokkal várja a nézőit, mint a hegedűs a háztetőn, a pillantás a hídról, a bolha a fülbe, a vitéz lélek és a marica grófnő. A repertoárt kamaraszínházi produkciók, ifjúsági előadások és további különleges programok is gazdagítják. Felhívták a figyelmet arra, hogy a bérlet megújítás határideje június 30, új bérletek pedig szeptember 15-ig vásárolhatók.

0: hallgattok. A Soproni Város Üzemeltetési Kft. Munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy városszerte mind a 42 játszótér tiszta és biztonságos környezetet biztosítson a családok számára. Közel 600 játékeszköz állapotát követik figyelemmel a mindennapi üzemeltetési feladatok mellett, az esztétikai problémák kezelésére is folyamatosan törekszenek. Az idei évben több játszótéri eszköz cseréjére is javaslatot tettek az önkormányzat felé, így számos helyszínen lesznek majd új játékok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
0: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsiak, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt. Ez nem mutatja a matricát. Várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk. Ugye itt van, hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, várjál, téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml, 20 forint, fél liter, plusz 20 forint, 1 liter, 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Uh-huh. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkitten az nagy háborgás van, az internet népek között kommentelők kiakadtak ugye a feláron, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja, mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
4: Nagyon helyes. Nagyon helyes, tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény áram felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik, próbál védeni.
3: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter is meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcot, azt te olcsóbb megkapod.
5: Neked pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt, akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
3: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
5: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
3: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Arra tehát nem nekem számol arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt nem kell. De amit opcionálisan hűt...
4: Ez a gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kellett, hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción vezeted, veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
3: De miért nem építi bele az árba? Ezt miért írja ki?
4: Mert akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
3: De mitől lenne drágább?
4: Hát de mert a másikból 380 itt meg 400.
3: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
4: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
3: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
4: Igen, amit
3: mert
4: néznek.
3: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 milliós félétes üdvéket plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne te ott fizetsz egy csomó minden mást
4: de
3: is,
4: az
3: értem.
4: Bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezreset drágább a légkondicionált helyen, de az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
3: azért plusz fizetsz.
4: Azért plusz. Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
5: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
4: Nem kérsz érte. Tehát most, oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan
3: nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen, igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinten 20-50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ücsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
5: De miért egyébként? Az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért?
3: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
4: Dehogy nem.
3: Élet, olyan szállodában voltam, vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz a fizeted, ez...
4: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsold be.
3: És használd a klímát.
4: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
5: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyér szeletelés plusz 50 forintba kerül.
3: Te még felvágja neked a kenyeret, azért elkérjük.
4: Igen, bedobja a gépbe.
3: Tőlem?
5: Aha, igen.
3: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
4: Hát, valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekes ebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
3: Semmi. Egy mozdulat az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz a kancsóban két poárral 550.
4: No.
3: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni.
4: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, azt ki kell fizetni. Minden megmagyarázza.
3: Ő azért akarja, hogy fizessél, hogy ne így jár ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
5: Na, de azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor a víz, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
3: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 ezer számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset, és akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a... Eszünk négyen is, kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarrágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mm. Mert én csapvizet akarok, ki nem, te szarrágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étterembe, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rosszul, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinte szarrágó, hogy csinálod?
5: Akkor számoljunk fel.
3: Sokszor csinálod. Nem? Mennyi? Most hárman bejött? Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarrágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen, na.
5: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
3: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200 forint.
4: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy olyan, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dologért, egyébként mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budiért fizetni.
3: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő az arra plusz ember kellő, az karbantartja, arra felvesz
4: hát
3: valakit.
4: Itt pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, hogy most már nem is 100
3: az forint. Oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt.
4: De a benzinkút, a
3: benzinkúton tankolok, kiszom valamit és megyek tovább, a WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, de az nem olyan, mint a boltban a vásárlás, mert boltban a vásárlás nem plusz dolog.
4: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 ezer forintot, mert vettél még csoki chipset, mogyorót, még 300-at fizetsz ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
3: Na, ez nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 ezer, teletankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étteremben 40-50 ezer forintot, de még lesz, ne azzal, ezt azért étteremek nem csinálják, hogy én fizessek, nem, de csak fizessek azért, mert elmentem vécére, miközben ott hagyok egy 4 fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szarágás.
5: Jó, de tehát, figyelj,
3: tessék?
5: Plázákba ugyanez van. Plázába
4: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még
5: és fizetsz érte.
3: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom
5: de
3: irány.
5: De meg
3: se.
5: Akkor miért? A fia hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
3: Nem plusz tartom soknak olyan, a 26-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba.
4: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
3: Sok helyen
4: tovább,
3: külföldön
4: ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
3: Hollandiában,
4: biztos.
3: Igen, én láttam ezt Hollandiában. Igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
5: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálása is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz. Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem, úgy hívják, hogy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát. Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
2: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Indul a Sopron Fest a Thai Express, Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopron Fest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopron Festet! Thai Express, Tokyo Sushi, Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
3: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang mozgásszervi rehabilitáció. Széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
1: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
4: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
5: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben. A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértő.
6: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
7: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
8: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Továbbra is él a tűzgyújtási tilalom, már harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már harmadfokú hőségriasztás van érvényben Győr-Moson Sopron vármegyében. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt az elektromos grill használata, mondta rádiónknak Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
10: Tilos tüzet rakni erdőterületeken és attól számított 200 méteres körzetben, illetve a kijelölt tűzrakóhelyeken is tiltja ez a rendelet a tűzgyújtást. Ilyen időszakban, ha lehetséges, és akkor kerüljünk el mindenfajta tűzgyújtást, mert ilyenkor most már a növényzet elszárad, könnyen meggyullad a vegetáció. A grillezést, a partikat, a belterületeken nem tiltja ez a rendelet. Én arra kérek mindenkit, hogy ezteket a tevékenységet körültekintően végezze, mert egy kipattanó szikra is sokszor tüzet okozhat.
9: Vasárnap rendezik meg a 32. nemzetközi fúvószenekari találkozót Sopronban. Délelőtt a hangulatos főtér, valamint a várkerület, délután pedig az árnyékos Erzsébet kert ad otthont a kellemes zenehallgatásnak, mondta a rádiónknak Friedrich Gergely, a soproni Juventus koncert fúvószenekar karnagya.
11: 10 órakor a főtéren fogadjuk a vendégzenekarokat, ők a várkeleten végigvonulnak, és egyenként a város torony alatti kapun vonulnak be a főtérre, felállunk velük szembe, és akkor ennek van egy hagyománya, hogy hogyan köszöntjük a zenekarokat. Ebéd után az Erzsébet kertben, miután ott van egy egyszerű zenepavilon, a résztvevő zenekarok térzenét fognak adni a zenepavilonban, körülbelül 3-4 óra hosszban, különböző szórakoztató zenei koncertdarabok fognak ott felcsendülni, ott már ülőhelyzetben, mi mindenkit szeretettel várunk.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légbárbérlés sopron.hu.
9: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tomposág.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40. 45 valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az Oti bulira.
2: Mert egyébként fejre fog állni a város közlekedésre.
1: Meglehetősen. Kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. De kicsit bulizgattuk ott a haverokkal. Most érted? Hát megcsináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit, csak hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. Ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leálló helyeket, azt hiszem, talán ez az Ocean parkoló lesz. Tehát, hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúra, mint a sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd, az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro, vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
2: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetőssé teszi a parkolót.
1: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra a napra.
2: Valaki, és ott a parkoló ciklókat.
1: Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel. Ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
4: Jó reggel,
1: Köszönjük szépen, hogy itt a sűrű teendőid közepette erre van időd, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
3: Még elég korán van. Még korán van.
1: Sűrű napok ezek mostanában, nem?
3: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
2: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
2: a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
3: Nincs, még sok kira példáját nem követem, de...
1: De kemény.
3: Tanulok.
1: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
3: Nem akarnám, hogy túlzottan elbízd magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
1: Kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
2: Hogy mondod, Rihanna?
3: Igen, mert ugye akkor volt a szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül, ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a sziget fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát mikor le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a Sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre, a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a Szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ez ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyéb esemény szervezésénél, és mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első évvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
4: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyányitól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
3: Hát itt három bejárati pont van a szigetre, egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni, hogy ilyen nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud egyszerre
4: bejutni. Igen, ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-200 fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott is pár ezer ember.
5: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
4: Igen. Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a Sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
5: Na, menjenek a másik oldalon.
3: Hát a kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K-híd felújítása tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
2: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el 60 ezer hónapokkal ezelőtt, ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
4: Ajajajajaj, ezt rajtunk fogják leverni.
2: De volt egy ilyen halksóhaj, cseszt.
3: Rögtön, ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a Szigetnek hogyan és miként segít a főváros, meg hogy mentjük meg, hogy legyen idén is Sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kialakulni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a Szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben. Mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont. És ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény mint kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
4: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
3: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók, azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában hogy mondjam, bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, hogy sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
4: Úgy, ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
3: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
5: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
3: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
5: 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket
3: én most
5: a számokat.
3: Már a főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikorra lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani. Aha.
2: Ilyenkor van B meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, ne adj Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos. Szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
3: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha tényleg valami történik a Szentendrei hévvel, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, ezt nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időben az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hozafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban Takra oda érni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
4: Abban baj lesz,
5: igen. Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
4: Hívjuk inkább így. A koncert erős tudat. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg eljárt egy időt szántál ránk itt nagyon a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, köszi, jó munkát, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írja valaki, hogy történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
5: Nem.
4: Már ki volt? Volt egy, valaki egy klasszban? Klasszban talán, nem?
5: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
4: valaki
5: beszéltünk.
4: Valaki volt már?
5: Igen, már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal.
4: Már lehet, hogy egyszer beszéltünk, igen.
5: A második, de az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen. Akkor még két kreditünk van.
4: Bocs, az egyiket el kell lőni az Adibulira. Ne arra húgyatok.
5: Vannak fontos.
4: Fontos
5: események. Rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
4: Igen.
5: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk így hozni, mert sajnos nekünk az most nem
4: tökéletes,
5: kell.
4: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
5: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
4: A Pesti oldalról.
5: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda játcsúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
4: Teljesen jó ötlet, igen.
2: Hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
4: Jó, és átevezni a Dunán folyamatosan.
2: Az, lesznek ilyen megvilágosodnak.
4: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
2: Nem az lesz, hogy cigi, nem motorcsónak.
4: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzomáltozás, persze. Meg hát egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
2: Azt mondd meg nekem, hogy hány nappal előtte menjünk ki elásni a készleteket.
4: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án, 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez
2: vicces. Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otis.
4: Hát a Rihanna hasonlat azért fáj csak, mert írja, hogy emlékeztek, fél óra után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végig unta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, elődött 3 dalt, és lement a színpadról. Igen. És így köszönjük állt 60 000 ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
2: Viszont olyat verkelt.
4: Ez volt az óriási Rihanna koncert, ez megvan? Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjük elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
2: Hello, Bukarest!
4: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: 30 éves a Soproni Bokpálya. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, Soproni Bokpálya. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
8: Június 27-én és 28-án Ágfalvon megtelik élettel. Smoke Attack, barbecue ételek, házi sörök, koncertek, ugrálóvá, lovas kaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartalak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoke Attack. Smoke Attack. Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
9: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
10: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
11: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
12: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
13: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
14: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carlson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Cispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A K&H bemutatja Sopron Fest. Július 2.

0: jogosítványhoz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50. Let's make

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Ez a mi slágerlistánk, az elmúlt hét játszási listája. Ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól, 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t, 48. állok Ava Max és a Car Keys. Topic, Fast Boy, Forget You, 47. Do It Again, Ray Daltontól a 46.

Ezek után érkezett a 42. helyen a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Szigálától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula a Tame Impala-tól, ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, ez speciál egy Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben, mint a nappali fényben. Hát tulajdonképpen a Dracula egy metafora ebben a dalban. Valaki, aki elbújik a világ elől, éjszaka él igazán, és nehezen nyílik meg másoknak. Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Cyril feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt, 34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Streams és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself,

0: itt a Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugel, Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió 1 Top 50, a 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió 1 Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guettával a Save Me Tonight.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Esztor és David Gettától a Save Me Tonight a 26. helyen szólt. 25. Lárótól a Lárari. Ezután érkezett Cyriltől a Stumble In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regal Lili,

0: reggel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
2: Egy iPhone 17 Pro.
1: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
3: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
4: A Cherry Sopron ajánlata all-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
5: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40. Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
6: Madeinwood.shop.
7: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
6: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új múzeumpedagógiai foglalkozás várja a gyerekeket a Soproni Erdészeti Múzeumban. A játék során a résztvevők nyomozói feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a kiállított állatfajokkal és azok jellegzetességeivel. Vasárnap rendezik meg a 32. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót Sopronban. Délelőtt a hangulatos főtér, valamint a várkerület, délután pedig az Árnyékos Erzsébet kert ad otthont a kellemes zenehallgatásnak.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
9: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
6: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 23.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek. Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta, az énekesnő egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára. Itt a Rádió 1-en, a Top 50-ben, ezen a héten a 22.

0: Rádió egy top 50, a 16.
1: A Stay a Little Longer. Érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga, Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásán, a Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legütősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

ezt követte az imént Ed Sheerantől a Camera Serial remixében. Taylor Swift-tel folytatom, aki a zeneit maga írja, viszont pop előadók között is ritkaság, hogy van olyan albuma, amelyen csak olyan dalok találhatóak, amelyekben egyáltalán nincs sztárszerző. Ez a 2010-es Speak Now című korong teljes egészében egyedül írta, akkor 20 éves volt Taylor Swift. Ez a zenéje, az Opel Light is saját dal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Opel Light.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: Rádió egy top 50. A 11.

0: 50, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben közeledünk a dobogóhoz. BB Rexa és a New Religion most. Az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni. Ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van, BB Rexa New Religion, ezen a héten a negyedik.

BB Rexa, Faithless, és arra vár, hogy a dobogóra lépjen a New Religion. Óriási ugrással a 10. helyről a dobogó 3. fokára lépett Taylor Swift, The Faithless.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron. Modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
7: www.newmed.hu.
6: Foglaljon időpontot még ma.
8: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
9: Június 27-én és 28-án Ágfalvon megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házi sörök, koncertek, ugrálóvár, lovas kaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartanak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek!
10: Smoketek!
9: Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
11: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
0: Reklámot hallottak.
12: 2026. június 27-én szombaton 11 óra 58 perc van.
1: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Ma tartják a Sopron Fest megnyitóját a főtéren, az ingyenes programon Demjén Ferenc ad koncertet. Füzi Gabi bácsi bárzongorista este készül, a lemez lejátszók mögött pedig Bétót László áll majd, mondta el rádiónknak Vánca Panna, a Sopron Fest vezetője.
13: Amióta van Sopron Fest, azóta ez a bizonyos bemelegítő warm-up hét is elindul a városban, ami ugye azt jelenti, hogy a fő napok előtt, ami idén július 2-a, 3-a, 4-e, amikor is a nagy koncertek vannak a Lövérekben, amiről mindenki is tud, és amiről szólnak többnyire a hírek, azért nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint egy héttel a fő napok előtt a városban már rengeteg program elindul, hiszen így jön ki nap végén az a több mint 300 program, tényleg több mint 80 helyszínen a városban, aminek egyébként csak egy részét szervezzük mi, itt nagyon nagyon nagy szerepe van azoknak a városban működő vendéglátóhelyek vezetőinek, kulturális életszereplőinek, szolgáltatóknak, bárkinek, aki valamilyen módon úgy érezte, hogy van ötlete, kedve bármit a Sopronfesthez hozzátenni, tök jó programokat szerveznek évről évre, jobbakat és jobbakat.

0: Már harmadfokú hőségriasztás van érvényben Győr-Moson-Sopron vármegyében. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket. A Soproni Város Üzemeltetési Kft. Munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy városszerte mind a 42 játszótér tiszta és biztonságos környezetet biztosítson a családok számára. Közel 600 játékeszköz állapotát követik figyelemmel a mindennapi üzemeltetési feladatok mellett, az esztétikai problémák kezelésére is folyamatosan törekszenek. Az idei évben több játszótéri eszköz cseréjére is javaslatot tettek az önkormányzat felé, így számos helyszínen lesznek majd új játékok. Személyes és megható történeteket olvashatnak a Lenkvile legújabb kerítés kiállításán. A Soproni Múzeum kezdeményezésére többen is küldtek be saját történeteket a Lenkvile és én pályázatára, amelyből egy mini tárlat nyílt, mondta a rádiónknak Éhes Éva, az intézmény igazgató helyettese.
1: Múzeum ezzel is érzékeltetni szeretné, hogy a történelem nem csak az épületekről, műtárgyakról, kiállításokról szól, hanem az ott élő emberek élményeiről, érzéseiről, múltjáról is, hiszen hogyha megnézzük ezt a kiállítást, a történeteket, annyira változatos, vannak itt családi történetek, szerelmi, baráti történetek. Úgyhogy ezzel a célunk az volt, hogy az itt elsétáló emberek egy pillanatra megálljanak, és kiszakítsuk a mindennapi rutinból. Tegnap én is erre sétálva egy kicsit nosztalgiáztam, és az én saját sztorimat is átgondolva az épülettel kapcsolatba. Mint egy 30 éve, mikor először erre sétáltam, néztem ezt az épületet csodálatos nagy parkjával, zárva volt, hogy vajon mi lehetett a funkciója. Akkor még álmomban se gondoltam, hogy később részt veszek a felújításában és az üzemeltetésében.
0: A kiállítás a Sopronfest végéig, július 5-ig látható a Lenkvile kerítésén. Vasárnap rendezik meg a 32. nemzetközi fúvószenekari találkozót Sopronban. Délelőtt a hangulatos főtér, valamint a várkerület, délután pedig az Árnyékos Erzsébet kert ad otthont a kellemes zenehallgatásnak, mondta a rádiónknak Friedrich Gergely, a Soproni Juventus koncert fúvószenekar karnagya.
2: 10 órakor a főtéren fogadjuk a vendégzenekarokat, ők a várkeleten végigvonulnak, és egyenként a város torony alatti kapun vonulnak be a főtérre, felállunk velük szembe, és akkor ennek van egy hagyománya, hogy hogyan köszöntjük a zenekarokat. Ugye ilyenkor a zenekarokat nem a karmester, hanem a tambúrmajor vezeti. Nálunk Friedrich Nelli, a tambúrmajorunk, aki ugye a buttal irányítja ilyenkor a zenekart. Köszöntjük egymást, előkerül a kis pálinkás tampedli, amivel áldást iszunk egymás egészségére, és így sorban a 4 zenekar bevonul a főtérre, majd pedig megkértem valamennyi zenekart, hogy egy-egy indulót, mondjuk, hogy dobjanak be a közösbe, és azt az bizonyos indulót, amit ők hoznak magukkal, mind az 5 zenekar közösen el fogja játszani. Ebéd után az Erzsébet kertben, miután ott van egy egyszerű zenepavilon, a résztvevő zenekarok térzenét fognak adni a zenepavilonban, körülbelül 3-4 óra hosszban, különböző szórakoztató zenei koncertdarabok fognak ott felcsendülni, ott már ülőhelyzetben, mi mindenkit szeretettel várunk.
0: A Sopronfest idején ismét összegyűlnek a soproni dizájnerek, ezúttal egy különleges nyári helyszínen, a paptréti ortodox zsinagógában. A Made in Sopron kiállításon ők mutatják meg egyedi alkotásaikat és tárgyaikat. Mivel az idei Sopronfest központi témája a barátság, ezért minden soproni alkotó mellé meghívtak egy vendéget is, akinek a bútorait, tárgyait, ékszereit, ruháit is megtekintetik az érdeklődők. A tárlat július 5-ig látható. Az ország harmadik legjobb testnevelő tanára lett a soproni Hegedűs Huzina Dorina. A Szent Orsolya iskola tanára az év testnevelője verseny 35 év alatti kategóriájában, korábban vármegyei győztes is lett. A versenyre országszerte közel 1800 testnevelő pedagógust jelöltek, közülük a vármegyék legjobbjai jutottak be az országos megmérettetésre. Megtartotta évzáró ünnepségét a Soproni Darazsak Sportakadémia Novomatic Arénában, ahol a sportolók szüleikkel és edzőikkel közösen ünnepelték a sikeres szezont. Az egyesületnél 425 játékos szerepelt ebben az idényben, közülük a hagyományoknak megfelelően díjazták a legkiemelkedőbbeket.

0: A legszorgalmasabb kisdarázsnak járó serleget Takács Maja vehette át. A legjobb kisdarazsak edző Bence Mária lett. A legjobb darázs elismerést Jancsó Aliz érdemelte ki. A legjobb darázs edzőnek járó díjat idén Strán Radulovics vehette át.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek, ez már a déli mix, ahogy szoktuk így szombat délután elstartolunk, és jönnek az igazi mai slágerek még hozzám X-ben. A stúdióban Schubert Krisztián, 23-111-111, ez pedig a hívható SMS és Viber, bármilyen info van, szívesen vesszük. Cserébe pedig zenélünk, Milky Chance, Stolen Dance, most itt a déli mixben.

0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Indul a Sopron Fest a Thai Express Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopron Fest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopron Festet! Thai Express Tokyo Sushi, Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
2: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
3: 800 darabos készletből válogathat.
2: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
1: A Sopron Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
4: Itt a nyár, és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió
5: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
6: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Ez a DLMX, itt a 94.1 Rádió Egyen. És még a folytatás előtt jön a szokásos névnapi rovatunk, ma László névnapon, úgyhogy srácok, megy a pacsi. Na meg Isten jöjjtese még mindenki más, és aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Dua Lipa slágerét hozom nekik, Houdini, most itt a DLMX-ben.

0: ez volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen. Viszont igazi mai slágerek rögtön a szünet után, a következő órában is, a stúdióban pedig marad Schubert Krisztián, úgyhogy aki teheti, tartsa velem a folytatásban is. Ja, és mutatom a kezdést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Vada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.vadahús.hu oldalon.
4: 30 éves a Soproni Bokpálya. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, Soproni Bokpálya. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
5: Birodom by Barka nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek. Sopron Deák tér 21.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
8: Made in wood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Made in wood.shop.
9: Made in wood.shop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
1: Rádió
10: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
11: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper szombat délután továbbra is. A stúdióban Schubert Christian, ez pedig a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. És ez totál igaz a folytatásra is. És hát van egy elérhetőségünk, 23-111-111, amire jöhet kb. Minden. Mint ahogy jön a folytatás is. Sean Paul, Dua Lipa és a No Lie.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Indul a Sopron Fest a Thai Express Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopron Fest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopron Festet! Thai Express Tokyo Sushi, Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
2: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron, modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
3: www.newmed.hu.
2: Foglaljon időpontot még ma!
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn-on.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
7: Rádió
6: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
7: Rádió 1.
6: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. És programajával folytatjuk jövő héten a Balázsék Szabén, viszont senki nem marad Balázsék nélkül, ugyanis jön majd a Best of. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd ránk fülelni minden reggel. Én szóltam.
1: A programajánló támogatta a Lignova kézházak. Minden a tervek szerint. Ha ezt hallja, tudja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi ma is sláger megy. És hát ennyi fér bele a mai műsoromba, úgyhogy Schubert Krisztián most a Libben, én köszönöm szépen a figyelmet, viszont az igazi ma is slágerek jönnek majd a folytatásban is, úgyhogy aki teheti, maradjon. Én legközelebb holnap jövök, találkozom majd akkor is. Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro. Egyél, kaparj, válts be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
6: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
0: Aquasopron.com.
7: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200400.
8: Költözne? Hova? Lignova!
9: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
10: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
11: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest.
0: Július 2-3-4. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Soproni Városüzemeltetési Kft. Munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy városszerte mind a 42 játszótér tiszta és biztonságos környezetet biztosítson a családok számára, közel 600 játékeszköz állapotát követik figyelemmel. Már harmadfokú hőségriasztás van érvényben Győr-Moson-Sopron vármegyében. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
12: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például a szombati sziesztához, ami ebben a irdatlan melegben abszolút aktuális és indokolt. A mikrofonnál egészen délután 5-ig kismerti, és írt nekem a fuvaros Tibi. Szia Márti, közlekedési hírem ugyan nincs, csak egy kérésem minden közlekedőknek, de elsősorban az autósoknak. A brutál meleg ellenére próbáljunk meg odafigyelni a társainkra, legyen szó kerékpárosról, motorosról vagy egyéb közlekedőkről. Tibi a fuvaros, hogyha neked is még falni kell a kilométereket, akkor jó zenék szóljanak közben a háttérben. Kashmir és a Wild Ride, de hozom nem sokára a Taylor Swift újdonságát.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát az esküvőjéhez most már tényleg nagyon közel van, Travis Kelce sztár focista lesz ugye az ő férje. Június 13-ra tettek fogadásukat, hogy akkor lesz az esküvő, de túl vagyunk ezen a dátumon, még nem házasodtak össze. Na most az új dátum, amit nagyon valószínűnek tartanak, az július 3-a, New York, Madison Square Garden. Ezek a fő paraméterek, ez egy ilyen 1000 fős lagzi lesz. Taylor Swift és az Opelite aktuális kedvencünket hozom most.

csak igazi mai sláger megy. Rozi üzenetét olvasom, a 0620 311 111-re írt. Hello, kedves Márti, hiányoltalak egy hete Atisnál. Írta, hogy Szabin vagy. Kipihented magad? Rozi, csak neked mondom el, tényleg csak neked lábadoztam. Orsvény műtétem volt, nagyon brutális, úgyhogy remélem mostanában nem lesz hasonló a részem. És hát látom, hogy te is lábadozol, hogy fogtömésed volt. Úgyhogy legyél most a hűvösben, az árnyékban. A Tatabányám egy órája is 36 fok volt az árnyékban. Meg azt írod, Rozi, hogy izgulsz, hogy vissza kell menned a fogorvoshoz. Rozi, akkor izgulj, én mindig ezt szoktam mondani, hogyha neked kellene ezt a tömést megcsinálni. Na, akkor megnyomhatnád a pánik gombot, de így, hát a fogorvosnak ez csak egy átlag szerbe lesz. Neked is hozom az espresszót.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most egy igazi független és bátor nő, Bibi Rexha, aki meglépte azt, hogy szakított a kiadójával, és kiadótól függetlenül jelentette meg a negyedik stúdióalbumát, a Dirty Blonde-ot. Elképesztő sikereket ért el vele ezen a héten. A független kiadású projekt a Billboard Top Dance Albums listán az első helyen debütált, ez nem semmi. Aztán a hatodik lett az Independent Albums listán, ugye ez a független albumokat rangsorolja, a Top Album Sales listán a hatodik, és 43. helyen a Billboard 200-on. Na, az egy nagyon komoly brigád oda bekerülni. Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

0: mondani a leges, legkedvesebb testvéremnek, a kisöcsémnek. Egyszerűen csak nagyon hálás vagyok érte, úgy hívják, hogy Zalán. Szóval Zalán, ez a következő szám most neked szól.
1: Te párásodott a szemem, Zita. Sose gyepáljátok egymást, mint a tesók általában? Mindig ilyen kiegyensúlyozott?
0: Hát, amikor fiatalabbak voltunk, akkor igen.
1: Hát most, de... hogy így megöregettél már.
0: Ja, hát ilyen kiskorunkban. Most már annyira nem. Most már fontosabb az, hogy ott legyünk egymásnak.
1: Na, hát azt kívánom, hogy ez felnőtt korotokban is tartson ki, és Kámrád igazi mai slágere nektek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: 30 éves a Soproni Boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, Soproni Boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
7: Birodombáj Bárka nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek! Sopron Deák tér 21.
8: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
9: Offasopron.com.
10: A Cherry Sopron ajánlata all-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
11: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40.
12: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő.
13: Vagy inkább kettő.
12: Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
14: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
15: 800 darabos készletből válogathat.
14: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
16: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5990 forintért.
17: Csak 5990 forintért.
18: Fürdőszoba, burkolat, jacuzzi. Nem kell hozzá szétesned, hogy mindegyik meglegyen. A Coral Sopronnál mindent megtalálsz. Csempe, járólap, szaniter, padló, burkolat, kert és prémium wellness jacuzzik. Minőségi megoldások, kevesebb stressz, nagyobb élvezet. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
19: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS. Vezess velünk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. 2 órán át még együtt rádiózunk. Én ennek nagyon örülök. 5 órától Kuki érkezik, aztán diszkósít is lesz 8-tól, 9-től World is My Radio Show. Éjféltől egy szuper sztár guest mix-el szól majd. Laidback Luke. Ő ugye egy

Filippino, Philip Holland, és nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a 2000-es évek végén az Electro House meghódította hát gyakorlatilag az egész világot, és most is egy holland DJ-t hozok, akivel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon. Összeunfelt!

gyors pillantást vetek az üzenetekre. Ugye 0620-311-111 a számunk. Írt Orosz Peti például. Szia Márti, 1000 évem, de jó újra hallani. De Aranyos vagy Peti, egy hétvégét nem voltam, de jól esik, hogy a hiányomat megérezted. Megint vitorlázunk viszont most a Badacsonynál. Kérhetek egy Rádió 1-es üdvözletet Mikinek, Kornélnak és Virónak? Hát persze. Hello, csapat! Remélem, hogy be vagytok kenve, meg ilyen UV pulcsitok van, mert őrületesen erős, valami 8-as most az UV sugárzás, azt gondolom soknak számít. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ezt pedig hozom nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma?

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk egyébként 4 óra előtt, és többen írták SMS-ben, hogy ha-hó, nálunk már 40 fok van. Gyorsan megnéztem az időképnek a hőtérképét, és hát itt Budapesten is ilyen 40 fok körüli értékeket is lehet látni, meg ilyen 39,12 és társai, és ugye melegszik az idő egészen hétfőig, akkor érjük el a csúcsot, aztán szépen fokozatosan visszahűl 2-től, majd a hét második felében jönnek a frissítő záporok, zivatarok. Most pedig Ray Dalton dalát készítettem be, jön a Blood Running mindjárt. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17:15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egyben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
6: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
7: Június 27-én és 28-án Ágfalva megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házisörök, koncertek, ugrálóvár, lovaskaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartanak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek!
8: Smoketek!
7: Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
10: Ha a probléma a dugulás, a kékfehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
11: 0670 50 48 755.
10: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
12: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
13: Madeinwood.shop.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új múzeumpedagógiai foglalkozás várja a gyerekeket a Soproni Erdészeti Múzeumban. A játék során a résztvevők nyomozói feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a kiállított állatfajokkal és azok jellegzetességeivel. Vasárnap rendezik meg a 32. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót Sopronban. Délelőtt a hangulatos főtér, valamint a várkerület, délután pedig az Árnyékos Erzsébet kert ad otthont a kellemes zenehallgatásnak.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
14: Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, a legmelegebb órákban pedig 36-41 fokot is mérhetünk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy 20-es számon jött az kérdés. Sziasztok, lehet-e zenét kérni? Hát persze minden nap, viszont nyári üzemmódra álltunk át, Rádió 1-esek. A Live Mix is nyári kiadás lett, és a Cookie Weekend Show is Summer Edition, vagyis két órán át fog mixelni Cookie, Le Francia Muki. Ma 5 és 7 között, aztán 7 órakor kezdődik majd az élő kívánság műsor. A többi változatlan. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy, ezt szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. 5 óra után pedig mixben szólnak majd. Kuki, a francia Muki a Before Party Show-val érkezik, ami 2 órás lesz nyáron. Summer Edition, ahogy ugyan a live mix is megújult a héten. World is My Radio Show is lesz a diszkosit után, és Laidback Luke guest mix a Soul Éjféltől. Én Kismerti is jövök, legközelebb, holnap délelőtt 10 órakor. Jó rád!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: évben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
6: Egy iPhone 17 Pro.
5: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
8: Carnet for Top Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
9: Indul a Sopron Fest a Thai Express, Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopron Fest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopron Festet! Thai Express, Tokyo Sushi, Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
10: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
11: Kerülj el a PEC-palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
12: Akvasopron.com.
13: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
14: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydneum.com.
15: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lakfiúk! Remélem, hogy jól vagytok. Én Kuki vagyok, és egészen 20 óraig együtt vagyunk, és van egy jó hírem. Ma 2 órás lesz a mix. Bizony.

egy óra sérül kívánsem is. De most mixelek nektek az igazi mai slágereket. Érkezik az isteni Cyril. Stumbling in! Jól mondtam? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

Bekapcsolta volna a rádiót, ha mi nincs vége a mixnek. Before Party Show Summer Edition magyarul 18-től 19 óraig mixelek tovább az igazi mai slágereket egy órán keresztül, és kezdek nem sokára az isteni Camera-nál, és a szám címe elmondhatom, vagy tudtok fejből, azért elmondom, na, Be Mine, oké? Okay? Oké, okay, nem sokára újra folytatódik a buli itt a rádió egyen. No?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: Az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea a Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: 30 éves a Soproni Boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, Soproni Boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
7: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
8: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
9: Aquasopron.com.
10: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
11: Költözne? Hova? Lignova!
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
0: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás. Este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
13: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
14: A Cherry Sopron ajánlata all-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya, nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
15: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
16: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5990 forintért.
17: Csak 5990 forintért.
18: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
19: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
17: www.masterpartner.hu.
19: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Reklámot hallottak.

Még egyszer szép estét kívánok mindenkinek, nem szabad csodálkozni. Most is mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, Before Party Show Summer Edition. Jó, ugye? Kevés a duma, sok a zene, bár ahol vagytok. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, tessék jól érezni magatokat, és érkezik rögtön Kamerad, Be Mine. Még egyszer hangsúlyozom, 19 óraig. Ha! Before Party Show Summer Edition, mixelek nektek! I love Cookie Cam, ne dumálj!

nektek. Hangjön maximálisan, és az a dalt is utok jönnek kívánságú sorban, jó? Oké? De úgy mondtam, jönnek a Cookie, Carlea, Fire, újdonság, a legújabb dalunk. Büszkék vagyunk egy picike, szabad néha, nem? Igen? Ja, hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: A Sopron plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
4: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
5: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
6: Madeinwood.shop.
7: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
9: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
10: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak.

Summer Edition mit jelent? Mit is jelent? Inkább jobban mondva kuklikám, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Minden nap 17 és 19 óra között óriási mix itt a Rádió 1-en.

0: egészen 19 óraig, csak mix, Before Party Show, Summer Edition, itt a Rádió 1-en. Kukikám, ne dumáljál, nem kell, csak zene, hey!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

Ez itt a Rádió Vagyon Csak Igazi, ma is lejjárva egy a keremes. Szombat estét kívánok mindenkinek, ne tessék meglepni, nem. Mixelek az Igazi Mai Slágereket, és így is lesz egész nyáron. Before Party Show Summer Edition érkezik az egyik kedvencünk, Kashmir Wild Ride. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretné is küszöm. 19-20-ig viszont kívánság műsor, jó? De úgy mondtam most, még egy pár percen keresztül mixelek tovább az Igazi Mai Slágereket itt a Rádió Vagyon. Együtt bulasunk, együtt budizunk, nem szép az élet, de oly nem!

0: Ez itt a Rádió Vagyonsok igazi mai slágerekkel megy vége a Before Party Show Summer Edition, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 17 órától 19 óraig. Nem sokára előkívásra műsor, tudtok telefonálni, SMS-ezni, vagy jelezni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zene érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril Remix. I don't need a camera to capture this moment.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu. Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
7: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
8: Egy iPhone 17 Pro.
7: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest.
10: Július 2-3-4.
11: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós Iskolánál. Nálunk a sikeres kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós Iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
12: Halló. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
13: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi mai

0: legyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, lennök fiúk, nyugodtan lehet hívni engem a 0620 311 111-re, a vonal túlsó végén egy Anuka. Hello Anuka, szia!
2: Hello, szia, Kriszti vagyok.
1: Kriszti, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, próbáljuk ezt a meleget túlélni.
1: Hát igen. Inni kell sok vizet és sok locsolás.
2: Az biztos, igen. Most épp szülinapi bulit tartunk.
1: Na, kinek van a szülinapja?
2: Hát a kisebbik fiam lesz.
1: Hány?
2: 8 éves.
1: 8 éves lett a kisfiad.
2: Igen.
1: Hogy hívják őt?
2: Dominik.
1: Dominik, és most buli van, vagy otthon vagy, te a kicsit mesélj?
2: Most buli. Nem, egy kis buliba vagyunk, ugye itt vannak a barátai, úgyhogy...

0: Dominiknek, és a jó bulizás, és jaj, de cuki, és jó bulizás nektek, jó?
1: Jó, köszönjük szépen.
0: Ciao, ciao, szia, szia.
1: Hello, szia.
0: Érkezik egy jó hangulat zenelenok, fiúk, imádom, Alex Kenji, Bambole, hangjöröm.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén kit köszöntsünk, halló, hopp!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően. Kaputechnikával foglalkoztam ma.
1: Mivel?
2: Úgyhogy, hogy kell kapukat kinyitni? Kapu. Hát, mintha betörőnek készülnék, persze nem fogok ilyet tenni.
1: Nem mondd meg, ha nem tudsz, hogyan kinyitni egy kaput. Fogad a kezedet,
2: Igen, így van.
1: Hát most, most ne ragud rám, de nem szeretném oktatni téged, hogyan kell nyitni egy kaput.
2: És akkor ezt hogyan modernizálod? Hogy mondjuk én innen, ahol most vagyok, persze nem mondom meg, hogy hol vagyok, mert nem releváns. Igen. Hogy nyitom ki a te kapudat ott, ahol te vagy?
1: Stílus.
2: Hát hosszú a kezem, jó messzire elnyúlom. Vagy valamilyen elektronikával, de?
1: Elektronika, de adom neked elektronika mindjárt. Na jó van, oké. Okay. Szóval jó munkát kívánok neked, egy kapunyítás, ez nagyon nehéz, tényleg. Na, figyelj, kértem tőlem Taylor Swift a legújabb opalét, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden kapunyítónak.
1: Jó, oké. Na, köszönöm szépen a telefontak, jó, kicsit nevetünk, jó lesz. Vidázz magadra, és sok kapunyítást, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Na, érkezik Taylor Swift, a legújabb deltől, tényleg, ívjatok tovább, kívánság műsor 20 óraig.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Pörög az idő, tényleg 19 óra múlt 31 perccel. Még fél órán keresztül élő kívánság műsor, most kit köszöntsünk. Halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Szerbusz Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, meleg van. Úgyhogy valami olyan számot küldj, ami hideg lesz.
1: Jó, oké, Titanic.
2: Jó lesz.

0: az anyjára, mindegy. Kinek szeretnéd küldeni?
1: Mindenkinek, akinek melege van, és hűvöset szeretne.
0: Jó, oké. Okay. Rendben, értettük az üzenet, hogy meleged van, oké. Okay. Rendben, azért tarts ki, jó, mert szerdai kicsit kenikúra lesz, utána jön egy kis lehűlés,
1: jó? Küldj nekem egy légkondit kuki, jó, köszi.
0: Be, persze, dobj neked címet, jó, SMS-en, jó, küldöm.
1: Oh, jó, oké, okay, köszi.
0: Ciao, ciao, szia, szia.
1: Yeah.
0: Érkezik akkor Hertz, Purple Disco Machine együtt, a szem címe Wonderful Life 25, itt a rádióban.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, itt van a mai utolsó telefonáló. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Móni vagyok.
1: Szerbusz, Móni, mi újság, hogy vagy?
2: Meleg, nagyon meleg.
1: Mindenki azt mondta nekem ma, és mindig azt mondom, hogy télen meg fogunk sajnálni, hogy milyen jó idő volt nyáron. Na.
2: Akkor nem tudtam semmi újdonságot mondani.
1: Nem, de figyelj, semmi baj, örülök, hogy hívtál engem, örülök. Na, kértem egy újdonság, ami isteni Tame Impala és Dracula, igen. Kinek szeretnék küldeni? Ajaj, bizony.
2: Hát, mindenkinek és kitartást ad be a melegbe.
1: Akkor még
2: melegebb lesz.
1: Igen, akkor még egyszer hangsúlyozom, bírni kell szerdáig, mert szerdá délutántól érkezik egy leülés, jó? Szóval az a 3-4 nap ki kell bírni, jó? Oké?
2: Okay. Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Vigyázz magadra, és mindenki vigyázzon.
1: Oké, köszönjük, szia!
2: Hello, szia, szép.
1: Nektek is, állap kukikám, zenélünk el nagyot, no, még szép!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió 1-en!

Szeretek lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap is lesz After Party Show Summer Edition, magyarul 2 órán keresztül mixeni fogom nektek az igazi mai slágereket, jó? Búcsúzom Selena Gomez-el, és a szám címe Love You Like a Love Song, sikerült elmondani.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest július 2-3-4.
4: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós Iskolánál. Nálunk a sikeres Kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós Iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
6: Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jött.
5: Volt egy darab torta, volt ropi,
6: nyomorúságos. Szerintem ott indult el a trauma. Tehát ez volt az első.
5: Ez volt az ajtó.
6: Kisülít a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel. Bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert indul a Diszkósít Radio Show a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
9: Ladies and gentlemen, my dame, her, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen pontosan este 9-ig.
10: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Először is köszönöm szépen a tegnapi Dark and Blue-t, fergeteges volt a rakparton, oda tettétek magatokat, és mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy jól érezzétek magatokat, ennek szellemében köszönöm a rádió, hogy hallgatok, teljesen feltöltődve, és az, hogy ma Vonyarcba egyre látogatok. Én Bárány Attila vagyok.
8: Indítsuk is az estét Galantis és Joy Corey közösségével, a Stay a Little Longer-rel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai TG-vel.
1: Ez a diszkósítés, jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Lászlók, Bársonykák, Daliák, Eufémiák, Olgák és Sámsonok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Pindák László, Cselényi Gréti, Hanzel Henrik és az unokaöcsém Szatmár Jani, aki a Bissensőr kollekciót is tervezi, meg a diszkósítet is. Isten értes az ünnepelteket!
2: Janit én is csokoltatom, Isten értese, sokáig jó kis diszkósített cuccokat csinált az elmúlt időszakban. Most viszont megyünk tovább itt a Rádió Egyen, egy olyan dal, ami már több mint 10 000 egyébként csak egy-két hét alatt a YouTube csatornám, és ez egy egész jó szám egyébként. A Hugellel és Ultra Natéval, mert a szám is tényleg jó, valamint Imány Angellel, és ez a Moving to the Sun DJ Junior Remixben szól.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, ne felejtjétek, jövő héten csütörtökön indul a Dunapart Fesztivál Rázkevén, és mi az első, a nyitó napon 10 órától pörgetjük a lemezeket egymásnak adva a stafétát, illetve a DJ pultot, én fogok kezdeni, aztán jönnek a fiúk, várunk mindenkit szeretettel.
1: Jut eszembe, köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap Gárdonyban, és előre köszönöm mindenkinek, aki befut ma este Bicskére. Modern táncene lesz, és az Attila nagyon fölhozott egy régi emléket, és hát ugyebár mostanában vannak ezek a ballagások, meg ilyenek, lehet, hogy lesz Peti áll a ház előtt valami hadi remixbe. AI, csak az AI, abba hiszek.
2: Oké. Viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább. Jön az új DJ Junior dal, amit a Rádió Születésnapi Fesztivál mutattam be, a klipet vágják még, de hamarosan megjelenik majd nemzetközi kiadón, ez a Day by Day, és én ma este egyébként János Halma főterén játszom éjféltől. Tartsatok velem, ezt is fogom pörgetni.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínűlő diszkosít a rádió, ugye minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Június kérem szépen diszkosít aktivizáció nélkül telt el, de ugyebár megyünk július 2-án csütörtökön a jövő hónap első diszkosít aktivizációra, és nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanebben a hónapban Balázs Attilával csinálunk, illetve megpróbálunk egy Guinness rekordot felállítani, és ennek van egy jótékonysági része is. Levinek fogunk segíteni, apró csodái alapítványnak, a kisfiúnak meggyógyulni, tessék csekkolni a social media felületeimen ezt a kis Guinness rekordot.
2: Én pedig elárulok egy titkot, én nem vagyok itt, mert hogy egyébként otthon születésnapozunk, a Klaudiának van a születésnapja, illetve a sógoromnak, Tomikának, és hát hogy nagyjából 60-70 ember gyűlt össze nálunk a kertben, megy a, hogy szoktátok mondani, vecsési pool party, vagy valami, és mindegy. A lényeg az, hogy megy az őrülködés. Én éjfélig otthon fogom pörgetni a lemezeket, és szórakoztatom a vendégeinket, és utána indulok majd el Vonyarcvashegyre, ott viszont várok mindenkit szeretettel.
0: Folytatásban pedig érkezik szintén egy DJ Junior eredeti valódi remix, ez is ki van a YouTube csatornámon, már mint a Kilp jön Bergén, és ezúttal Rosalía, Björk és Yves Tumor szól a Diszkosít Rádió Showban itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Annyit szeretik mondani, hogy...
0: Jó, félek.
1: Jó, várj, akkor mondok másikat.
0: Én nem, mondjad.
1: No, megvan az a mondás, hogy okos engedsz, ha már szenved? Ismerem, csak nem tudok úgy gondolkozni. Én valahogy olyan vagyok, hogyha egyszer etkezem tépen, akkor tépen, mint fogja a lábtörlőt, nem engedem az utolsó pillanatig se. Én világéletemben szembe pisáltam a széllel, és nagyon sokszor lett már emiatt egyébként olyan is a gatyám, de én megmondom őszintén, hogy az egész életem azt bizonyítja, hogy ezzel nem kéne, hogy változtassak, mert hogy működik.
0: Ezt megbeszéltük, hogy én majdnem elaludtam így hirtelen.
2: Igen, valami másról beszélgessünk.
1: Nem, erre reagáljatok, nagyon szépen meg kellek reagáljatok.
0: Oké, reagáljatok. Reagáltam le, jön az új diszkosi dal, itt a rádió egy ilyen.
1: Na, kérem ezt szépen. Is én csináltam, jó?
0: És sorry, persze. Minden, az AI vokált is, minden.
1: Te énekelted? Nem, mert hogy nem AI vokál, hanem én énekeltettem föl, szóval.
0: Ja.
1: Szívesen.
0: Ja. Te énekelted föl.
2: Igen.
0: A klippet is te csináltad. Tényleg?
1: Azt nem, aztán, na azt az AI.
0: Mindegy, a sorry-val megyünk tovább, bocsi, itt a rádió, ilyen elnézést kérünk mindenkinek.
1: Nem kellett, ennyi van.

0: hét a vége, fuss el vele, nyugodjatok meg, megyünk a csodába. Búcsúzunk tőletek holnap este 8-tól újra a diszkosít. Tessék bebiztosítani magatokat, már hogy a rádió készülékek elé, ha a Hanvai PG fog pörgetni. Mi azonban azzal köszönünk el tőletek, hogy mindenkinek van ma fellépése, mindjárt el is mondjuk, hogy ki merre megy. Velem Vonyacva Segyen tudtok találkozni. Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Bicskén, most pedig búcsúzom, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, egy olyan dallal búcsúzom, amelyet július 4-én itt Budapesten, majd délután 4 és este 10 között egy bizonyos Club Speed Classic Partin fogunk pörgetni, méghozzá Bakelitről fogunk játszani, a Schulza kül meg én, de ez annó nagyot ment a Club Speedben, mindannyian játszottuk, viszont most csináltam belőle egy DJ Junior remixet, és hát kérem szépen, ma este én éjféltől János Halmán pörgetek, és ami Club Speed-es, az meg a Montenay Experience, az Astroscene, My House is Your House, DJ Junior remixet. Búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió, akkor is tartsatok velünk, szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál

0: Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Almar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Almar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest,
0: július 2-3-4.
4: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
5: Ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
6: Hogy miből lettek a játékosok?
5: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
6: Igen.
5: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele
7: valahol.
5: Vagy
7: átsétálnak a szomszédba.
5: Vagy átsétálnak, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a módját választotta a összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
6: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
5: És úgy néz ki.
6: Hűrletesen jó arcok.
5: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
6: Ne csináld, tehát, hogy kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
5: Így van, tehát megkapta ezért a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
6: Hogy valaki vele. Szórakozik velük.
5: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
7: Facebook osztály találkozó szervezés,
5: ilyen,
7: nem?
5: Ilyen nincs.
7: Aki éppen odaér.
6: Felfoghatatlan.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
8: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
9: World is Mine Radio Show.
8: A

Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk ezt a következő 4 órát. Várjátok egy csomó extra újdonságot.

0: Mai külön kiadásunkat Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hoztam nektek rengeteg jó zenét, itt is van az első, ami Faithless és Bibi Rexa közöse New Religion. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Lovingham-szal itt a Rádió 1-en.

0: Szoknál a Laughing Arms, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio. Mi érkezik most, Andris?
1: Hát egy abszolút nyári sláger, én nem is tudom ezt a zenét máshogy elképzelni, mint hogy hűszoknyába itt Gerivel táncolunk a stúdióba.
0: Hát azt
1: szerintem majd egy ilyen közös együttműködés valamelyik fesztiválon bevállalhatnánk.
0: Attól függ, mennyit iszunk. Mondjuk jövő héten Dunapart Fest.
1: Jó, egy kőkapirólóval eldöntjük. De az egyik fesztiválon játsszuk be ezt.
0: Rendben.
1: Na szóval, nyári zene, hűszoknyában, a többit a képzeletetekre bízzuk. Egy biztos,

0: Itt a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadásában a Rádió 1-en a Loving Arms a lemezjátszói mögött James Hype jön a Ferrarival egy különleges mashupban.
1: Én a Ferrariát nagyon szeretem, amúgy is nagyon szeretem, kire szeretni, úgyhogy ez meg James Hype, meg ez valami csillagos ötösre született tulajdonképpen szerintem. Ez majdnem, hogy ez írta be inkább itt a DJ történelembe az, hogy ő világsztár lett. Bízom benne, hogy azért idén, a nem is idén, a közeljövőben egy James Hype bulira elmehetek. Én nagyon szeretem a technikás mixelését, tényleg nagyon újvonalú ez, és nagyon bátor. Én szeretem az ilyen előadásokat, a produktumokat. Na de, egy mashupban következik James Hype és a Ferrari itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, a Laughing Arms a lemezjátszói mögött. Azt ígértük, hogy ma is egy csomó olyan zene vár rátok, ami nem szól sehol máshol. Jön megint egy ilyen.
1: Két nagyszerű dal, találkozik Eric Pritz a piano és a No Broke Boys. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió Egyes, a World is Mine Radio Show, a Loving Arms szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Hál' Istennek nem utazom olyan túl messze, Kecskeméten megyek tovább, úgyhogy Rádió Egy hallgatók, remélem, hogy pacsizunk egyet.
0: Mi pedig pacsizunk egyet, Newvikkal is rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Radio show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó. A

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
6: Hogy miből lettek a játékosok?
5: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
6: Igen.
5: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele
7: valahol. Vagy csak átsétálnak a szomszédon.
5: Vagy átsétál, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a vúdját választotta az összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
6: Zseniálisak, így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, hogy tovább jutnak.
5: És úgy néz ki.
6: Ürületesen jó arcok.
5: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
6: Ne csináld, ez hogy kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
5: Így van, tehát megkapta a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
6: Hogy valaki vele. Szórakozik
5: igen.
6: Velük.
5: Igen, igen. Tehát, hogy ilyen nincs.
7: Facebook osztály találkozó szervezés,
5: ilyen,
7: nem?
5: Ilyen nincs.
7: Aki éppen oda jár.
6: Felfoghatatlan.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
8: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
0: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét minőségi klubzenékkel és nagyon sok különleges újdonsággal. Hello New Week!
2: Hello Geri, szevasztok Rádió Egyesek, zseniális zenékkel indulunk és leszünk itt egy órán keresztül legalábbis velem. Egészen biztos Norma Jean a Hypaton és az Out of My Head-tel indulunk itt a Rádió Egyen.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este New Week a lemezjátszói mögött, és egy vadi új David Guetta zene jön most.
1: The past, the present and the future David Guettától, hogy ez szerintem egy vagány zene, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt keményen.
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: New Week és a My Love még 2013-ból itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban. Na New Week, neked milyen még a szombat éjszaka? Merre mész tovább innen?
1: Elindulok bugyira, utána megyek Szlovákiába. Szóval határt lépve át Egyház Gelére, és ott folytatom az estét majd.
0: Szuper, engedünk is, jó bulikat kívánok! Jön Ed Sheeran és Martin Garrix, 10 évet vártunk erre a darra. A címe Repeat It, aztán 11-től Antonio a lemezjátszóknál. Éjfélkor pedig indul Layback Look guest mixe. Ilyen is csak nálunk van. World is Mine Radio Show, Rádió 1. Stay.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World Is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regán Lili,

0: Live bulija a Dunaparton a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A

0: Antonio. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, remélem felkészültetek Antonióra, vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Érkezik az elektronikus zene abszolút legendája Faithless és BB Rex a közöse, a New Religion, itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Alex, Kenji és a Bumble szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, és maradunk a jó kis tüzes nyári dallamoknál.
1: Egy igazi kubai hangulatú energiával teli felvétel érkezik, ami garantáltan megadja a tökéletes ritmust a nyári hangulathoz. Ez nem más, mint Bruno Bona és Frinzi Music közöse, a Bandito itt a Rádió 1-en.
2: World Is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: a világsztár Laidback Luke várva várt egy órás guest mixe zseniális house zenékkel. Tényleg nagyon fogjátok szeretni, tehát még egyszer éjféltől Laidback Luke a guest mixben, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. Na mi a mostanti?
1: Evezünk egy kicsit elektronikusabb, feszesebb vizekre. Már is érkezik egy kis újdonság Good Fella és Jitman közöse a Morning Café, ami ráadásul Vintage Culture és Volcoder remixében szól. Itt a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine rádió show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Antonio még néhány percig itt mellettem a lemezjátszóknál. Zseni voltál ma is, Anti, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon kellemes hétvégét, Rádió 1-esek, és nagyon kellemes hétvégét neked is, Geri. Jövő héten ugyanígy 23 órától szombaton találkozhatunk a World is Mine rádió show-ban. Hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et. Sziasztok, Rádió 1-esek. Szia, Geri.
0: Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight érkezik Joel Corey remixében, és figyelem, éjfél után a guest mixben Laid Back Luke a lemezjátszók mögött. Ilyen is csak nálunk van. World is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
0: A Rádió Egy

0: Luke.
1: Laid Back Luke.
0: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: mine. Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, egy igazi világsztár jön a következő egy órában a Guest Mixben. Laid Back Luke mostantól kezdve a lemezjátszói mögött. Afrojackkel kezdünk. Ez a Bang Duck.
3: Hey, what's up? This is Laid Back Luke and you are listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

His Mind Radio Show. Got me for the night.

0: those laser beams.
1: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem ez egy erős kezdés, Terry Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős lesz a folytatás is. A legnagyobb kedvenceket hozom megállás nélkül, Lady Gaga, Jonas Brothers, Cookie, ők mind-mind jönnek nem sokára, most viszont Nagy Bogi és Dash igazi mai sláger, a jó leszek újra, DJ Mesker, Viki Remix-ében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Bibi Rexát hozom, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, ami albánul méhecskét jelent, és hát akkor ebből már aránylag könnyen kitaláljuk, hogy hogy is lett ő Bibi Rexa. Igen, de szerintem cuki a név, és óriási a dal. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion itt a rádió egyen.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron 2 órás a live mix is itt a Rádió Egyen. Summer Edition speciálisan csak nálunk 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, amik megállás nélkül szólnak egyébként is, most a Maroon 5-tól.

tehetséges Ray, akinek ebben a dalban a táncproducere Mike Sabat, aki egyébként olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Shawn Mendes, Lizzo, Meghan Trainor, Liam Payne, Lil Mix, a Jonas Brothers, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Selena Gomez, és még mindig lehetne sorolni. És hát most ugye Ray, elég menő névsor is. Egy szenzációs dal. Az igazi mai slágerek között ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.